0: Po razpravi je na vrsti glasovanje. Ko poslanci glasujejo o parlamentarnem poročilu, lahko s predlogi sprememb denimo izbrišajo, preoblikujejo, zamenjajo ali dodajo vsebino besedila. Najprej poteka glasovanje o posameznih predlogih sprememb, nato pa še glasovanje v celotnem spremenjenem besedilu. Ritem dela je precej hiter, saj morajo poslanci včasih glasovati o več 100 predlogih sprememb. Čeprav je morda presenetljivo, poslanci običajno glasujejo z dvigovanjem rok. Večino določi predsedujoči seji. Kot si lahko predstavljate, je zelo pomembno, da ne pride do napak, zato mora predsedujoči ob najmanjšem dvomu zaprositi za elektronsko glasovanje, da bi dobil natančnejše rezultate. Na plenarnih glasovanjih je ponavadi potrebna absolutna večina, torej več kot polovica oddanih glasov. Izid glasovanja je veljaven, če je dosežena sklepčnost, kar pomeni, da mora biti navzoča vsaj tretjina poslancev. V nasprotnem primeru se glasovanje preloži na naslednjo sejo. Po glasovanju v besedilu lahko poslanci ponovno prevzamejo besedo in pojasnijo svojo odločitev ali odločitev politične skupine. Na izid glasovanja se lahko odzove tudi Evropska komisija, ki lahko deli svoje ugotovitve. Na plenarnem zasedanju se seveda dogaja še veliko več in nemogoče bi bilo vse povzeti v enem samem podcastu. Na zasedanjih se na primer sprejema tudi letni koledar dela parlamenta. Ta določa tedne, ko potekajo seje parlamentarnih odborov in seje političnih skupin. Državljani lahko razprave spremljajo uživo na uradni spletni strani Evropskega parlamenta. Parlament je za obiskovalce odprt tudi med plenarnimi zasedanji. Če vas zanima dogajanje na plenarnih zasedanjih in bi radi izkusili demokracijo v živo, lahko celo vstopite v dvorano in za nekaj trenutkov spremljate potek zasedanja. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Előfordult már önnel, hogy visszahívtak egy terméket, amelyet a szupermarketben vásárolt, és nem tudta, mit tegyen? Ha természeti katasztrófa vagy más vészhelyzet adódna, tudná, hogyan tarthatja el biztonságosan az élelmiszereket? Volt már olyan, hogy áramszünet miatt minden fagyasztott étele kiolvadt, és nem volt benne biztos, hogy fogyaszthatók-e még? Ezek a kérdések egytől egyig az élelmiszerbiztonság témakörébe tartoznak, amelynek saját jogszabályi kerete van. Az élelmiszerek biztonságosságára vonatkozó intézkedések célja az emberi egészség és élet magas szintű védelme. Számos szempontra kiterjednek, például az élelmiszer higiéniára, az élelmiszerek címkézésére és csomagolására, valamint az élelmiszertermékek nyomon követhetőségére. A világon évente 600 millió ember betegszik meg, mintegy 200 különböző élelmiszer okozta betegség valamelyikétől. Az Európai Unió a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírásaival igyekszik elejét venni az ilyen megbetegedéseknek. Ebben a podcastban azzal foglalkozunk közelebbről, hogy mit tesz az Európai Unió azért, hogy csak biztonságos élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra. Az élelmiszerbiztonság és annak szabályozása tudományos alapokon nyugszik. A szabályok célja megakadályozni, hogy az élelmiszerek az egészségünkre káros anyagokat tartalmazzanak. Ide tartozik az élelmiszerek tartósítása is, amellyel elkerülhető, hogy szennyeződések keletkezzenek bennük és betegséget okozzanak. Sajnos ez mégis rendszeresen előfordul, évente az emberek tizedét betegítik meg élelmiszerek világszerte. Ennek oka lehet valamilyen baleset, a nem megfelelő ellenőrzés, csalás, de akár valamilyen természeti esemény is. A megbetegedés kockázata a fiatalok és a társadalom legszegényebb tagjai körében a legnagyobb. Az EU szigorú állategészségügyi és növényvédelmi előírásokkal gondoskodik arról, hogy csak biztonságos és tápláló élelmiszerek kerüljenek forgalomba, és címkéiken egyértelműen fel legyenek tüntetve az összetevőik és azok eredete. Teszi mindezt az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelmében. Az EU élelmiszerbiztonsági politikájának létrejöttét egyrészt a közös piac, másrészt népegészségügyi válságok indokolták. Az 1957-ben megalapult Európai Gazdasági Közösség a kereskedelem megkönnyítése és a tisztességes verseny biztosítása érdekében harmonizálta a tagországok élelmiszerekre vonatkozó jogszabályait. Az 1980-as és 90-es években a szabályozás súlyos hiányosságaira derült fény a kergemarhakórjárvány és az élelmiszerekben kimutatott dioxin szennyezés kapcsán. Ez egyértelművé tette, hogy központosított, szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedésekre van szükség. Az EU ezért 2002-ben létrehozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, és elfogadta az általános élelmiszerjogi rendeletet. Ezzel egyfelől a fogyasztók egészségét kívánta védeni, másfelől az élelmiszerellátási láncba vetett bizalmukat helyreállítani. 2020 májusában az Európai Bizottság előterjesztette a termelőtől a fogyasztóig stratégiát, amely az európai zöld megállapodásnak is fontos eleme. A stratégia célja, hogy felgyorsítsa a fenntartható élelmiszerrendszerekre való átállást, amelyek nemhogy nem ártanak a környezetnek, de még akár kedvező hatással is lehetnek rá. A stratégia több kritikus fontosságú területen állapít meg intézkedéseket. A vegyi növényvédőszerek, a műtrágyák és az antibiotikumok használatának csökkentése, az ökológiai gazdálkodás előmozdítása, valamint az élelmiszerek nyomon követhetősége és az élelmiszerpiacok átláthatósága területén. Mindezzel a célja végső soron az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai sokféleség védelme és a közegészség javítása, de fontos szempont az élelmiszercsalás visszaszorítása is, és az, hogy az élelmiszerrendszerek ellenállóbbá váljanak a világjárványokkal és az éghajlati sok hatásokkal szemben. A teljes élelmiszerláncra kiterjedő uniós szabályrendszer kulcsfontosságú e stratégia sikere szempontjából. A szigorú előírásokat a lánc valamennyi szakaszában behatóan ellenőrzik. A jogi keret gerincét az élelmiszerhigiéniai előírások, az állategészségügyi és állatjóléti normák, a növényegészségügyi ellenőrzések és az élelmiszer címkézési követelmények alkotják. A 2002 óta működő Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az EU élelmiszerbiztonsági politikájának tudományos pillére. Feladata elsősorban az, hogy független szervként tudományos tanácsokat adjon és kockázatértékeléseket készítsen az élelmiszerek és takarmányok biztonságosságával kapcsolatban. Az élelmiszerláncok egészében, vagyis a termelőtől a fogyasztóig értékeli a felmerülő kockázatokat, és tudományos szakvéleményekkel támogatja az uniós jogszabályalkotást és szakpolitikákat. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóságokkal való szoros együttműködés révén abban is segít, hogy az egész unióra kiterjedő koherens kockázatértékelési és kommunikációs megközelítés alakuljon ki. Az Európai Parlament szakbizottságai, például a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság megvizsgálják a hatóság által javasolt intézkedéseket, és gondoskodnak arról, hogy azok megfeleljenek a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak, és a lehető legjobban védjék a fogyasztók érdekeit. Az uniós élelmiszerbiztonsághoz a politikai döntéshozók, a tudósok, az élelmiszertermelők és a fogyasztók közreműködésére egyaránt szükség van. Magas szintű normák fenntartásával, valamint a biztonság és a felelősség kultúrájának előmozdításával az EU világviszonylatban is igen magasra teszi a lécet, miközben gondoskodik róla, hogy az asztalunkra kerülő élelmiszerek ne csak biztonságosak és táplálóak legyenek, hanem előállításuk is fenntartható módon történjen. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Dobitnik nagrade Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2024 je neprofitni čezmejni novinarski projekt Izgubljeni v Evropi. Preiskava v okviru projekta je pokazala, da je med letoma 2021 in 2023 po prihodu v Evropo izginilo več kot 51 tisoč mladoletnih migrantov brez spremstva.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espression.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: V njej so sodelovale medijske hiše iz Nemčije, Italije, Grčije, Nizozemske, Belgije, Irske in Združenega kraljestva. Preiskava je razkrila tudi pomanjkljivosti pri poročanju in podatkih o pogrešanih mladoletnih migrantih. Statistika je namreč pretresljiva. Od leta 2021 vsak dan izgine povprečno 47 otrok migrantov. Preiskovalci, ki so sodelovali v projektu Izgubljeni v Evropi, so zbrali podatke iz 31 držav in ugotovili, da se je za več 10 000 mladoletnimi migranti izgubila vsaka sled. Številni naj bi postali žrtve trgovine z ljudmi in sodobnega suženstva. Soustanoviteljica projekta Izgubljeni v Evropi, Hesje van Haren, je v prejemu nagrade dejala. Za te otroke so odgovorne države članice Evropske unije. Otroci pa kljub temu izginjajo, ne vemo niti, koliko je pogrešanih. Otroci, ki sami potujejo po Evropi, sodijo v nacionalno pristojnost države, v kateri so. Te države so tudi njihove skrbnice. Je sprejemljivo, da otroci izginjajo medtem, ko so pod vašim skrbništvom? Preiskovalni novinari so v okviru projekta Izgubljeni v Evropi do pomembnih dognanj prišli že leta 2021, ko so ugotovili, da je med letoma 2018 in 2020 izginilo več kot 18 000 mladoletnih migrantov. Te ugotovitve so zdaj še razširili in tako ponovno opozorili, da so se razmere na tem področju v zadnjih letih še poslabšale. Projekt je dokaz, da lahko novinarji razkrivajo neprijetne resnice in zahtevajo, da povzročitelji prevzamejo odgovornost. Poročilo je mednarodno občinstvo doseglo po zaslugi medijskih partnerjev projekta, med katerimi so tudi Zeit Online iz Nemčije, CNN iz Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike in ANSA iz Italije. Evropski parlament nagrado Daphne Caruana Galizia od leta 2019 vsako leto podeli na obletnico smrti novinarke. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je na podelitveni slovesnosti dejala:
9: "This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia.
2: Nagrado Daphne Caruana Galizia smo letos podelili že četrtič. Opominja nas, da si parlament prizadeva za svobodo, neodvisnost in pluralizem medijev kot temeljev demokracije. Namenjena je vsem novinarjem, ki vsak dan tvegajo življenje, da razkrivajo resnico, ne glede na to, kakšna je in koga vznemiri. Pa tudi vsem tistim, ki so bili zaradi svojega dela umorjeni ali pa je njihovo življenje ogroženo."
9: In the course of their work.
2: Nagrada je namenjena izjemnemu novinarskemu delu, ki ščiti vrednote Evropske unije, demokracijo in človekove pravice. Zanjo se lahko potegujejo novinarji, ki so svoj prispevek objavili v Evropski uniji, dobitnik pa prejme 20 000 evrov. Daphne Caruana Galizia je bila malteška novinarka, blogerka in protikorupcijska aktivistka, ki so jo umorili leta 2017. Preiskovala je pranje denarja, povezave med sektorjem spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteški program državljanstva za vlagatelje. Umorjena je bila oktobra 2017 v napadu z avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Radia Europar, spletnega radia Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na našem spletnem mestu.
10: Įsivaizduokite, kad įėję į kepiklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūzdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursų ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar vos prieš 30 metų, kirsdami Europos Sąjungos šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras, bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis, prieš prisijungdama prie eurozonos, turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalinės valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozoną sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 ES šalis. 5 ES šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė eurą valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų Europos Sąjungos institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 Europos Sąjungos šalies valiuta, jis naudojamas ir už Europos Sąjungos ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už Europos Sąjungos ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. Ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose Europos Sąjungos institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acél Közösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egység érzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénznem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdaságok,

0: gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közöskülés biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
1: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosi testület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
0: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
1: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is. Létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
0: február 26-án a tagállamok aláírták a nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.
1: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni. U bekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. It-terminu Ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-Ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Diċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew minn Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrativi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas ta' tweġiba jew inkella r-rifjut għall-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressaq il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressaq il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta t-talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħli l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għal qadi ta' dmirijietu, jew jekk jinstab ħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'5 investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta x'ilmenti dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati lmentaw dwar problemi biex jibdew it-testijiet, funzjonament ħażin tal-għodot fuq il-pjattaforma tat-testijiet u ħinijiet tas-stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeri li l-EBSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jivverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodot, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EBSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li dil-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-testjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EBSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ilment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minn barra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EBSO. L-Ombudsman ta' dak iż-żmien wet qed dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-testjar mill-bot mill-EBSO. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-EBSO jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-EBSO jara li waqt it-testijiet il-kandidati jkollhom aċċess għal istruzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqu l-ment. Minn barra dan, issuġġeriet lill-EBSO iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-tressieq tal-ilmenti. Emily O'Reilly suġġeriet ukoll li l-EBSO jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-EBSO ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-testjar mill-bot. Madan kollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-istati membri, anki meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman nazzjonali u reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lill-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqa' ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għal funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
3: Ak poznáte niekoho, kto má malú firmu, asi viete, aké náročné môže byť riadiť ju. Malé a stredné podniky, medzi ktoré patria napríklad pekárne, kaderníctva, kvetinárstva či knihkupectva, tvoria až 99% všetkých podnikov v Európskej únii a sú tak základným pilierom jej ekonomiky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Dnes budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky. Až 99% všetkých podnikov v Európskej únii tvoria malé a stredné podniky. Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí a vytvárajú viac než polovicu hrubého domáceho produktu Európy. Malé a stredné podniky však často čelia mnohým výzvam, ktoré ohrozujú ich prežitie na trhu. Musia konkurovať veľkým spoločnostiam, bojovať proti prebújnenej byrokracii či zvládať komplikované medzinárodné operácie. Práve tu im môže pomôcť Európska únia. Je jasné, že malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska pracovných miest, inovácií a hospodárskeho rastu v Európe. Únia preto aktívne podporuje podnikateľov. Práve tí totiž poháňajú jej ekonomiku. Pozrime sa na to, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky v praxi. V roku 2020 spustila Európska komisia novú unijnú stratégiu pre malé a stredné podniky s cieľom urobiť z Európy najatraktívnejšie miesto na zakladanie, rast a rozvoj malých podnikov. Ide o stratégiu na podporu podnikov rôznej veľkosti a zo všetkých odvetví, od inovatívnych technologických startupov až po tradičné remeselnícke firmy. Cieľom je odstrániť praktické prekážky podnikania, zlepšiť zavádzanie digitálnych technológií a podporovať prechod na udržateľné obchodné modely. Stratégia sa vykonáva prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je aj sieť s anglickým názvom Enterprise Europe Network. Ak podnikáte, nie ste teda sami. Sieť Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom využiť svoj potenciál v maximálnej možnej miere a na medzinárodnej úrovni. Sieť, ktorá funguje vo viac ako 40 krajinách sveta, spája expertov z členských organizácií, ktoré získali renomé vďaka vysokej úrovni podpory podnikania. Cieľom siete je poskytovať malým a stredným podnikom v Európskej únii informácie, poradenstvo a pomoc vo všetkých fázach rozvoja podnikania. Sieť firmám pomáha v prístupe k programom a fondom únie a ponúka im odborné vedenie pri prijímaní riešení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a využívaní nových podnikateľských príležitostí. Ak sa chcete o sieti Enterprise Europe Network dozvedieť viac, pozrite si jej webovú stránku, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie o podporovaných oblastiach. Ak ste nedávno začali podnikať, alebo o tom zatiaľ len uvažujete, je tu program Erasmus pre mladých podnikateľov. Môže vám pomôcť pri nadobúdaní skúseností a rozvíjaní nápadov tým, že nejaký čas strávite v malom alebo strednom podniku v zahraničí pod vedením skúseného podnikateľa. Ide o obojstranne prospešnú spoluprácu, pri ktorej môžu obe strany objaviť nové európske trhy a obchodných partnerov a oboznámiť sa s odlišnými spôsobmi vedenia firmy. Európsky jednotný trh je už viac ako 30 rokov základným pilierom Európskej únie. Umožňuje občanom únie slobodne žiť, pracovať a cestovať v ktorejkoľvek členskej krajine. Jednotný trh ponúka tiež značné výhody pre podniky a právnu stabilitu a poskytuje prístup na trh, finančné služby, investičné príležitosti a finančnú podporu. Ide o odrazový mostík pre firmy v Európskej únii. To, aký kľúčový pre odolnosť ekonomiky je fungujúci jednotný trh, ukázala aj pandémia ochorenia COVID-19. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v podcaste s názvom 30 rokov jednotného európskeho trhu, dosiahnuté úspechy a budúce výzvy. Nájdete ho na našej webovej stránke Europarl Radio, ako aj na platforme Spotify. Pandémia nám ukázala, že jednotný trh stále nie je plne rozvinutý v niektorých oblastiach a zvýraznila, čo všetko treba ešte zlepšiť. Na tento účel smeruje na obdobie rokov 2021 až 2027 až 1 miliarda eur z unijného programu pre jednotný trh. Ten podporuje v rámci obnovy po pandémii COVID-19 konkurencieschopnosť a udržateľnosť malých a stredných podnikov. Únia sa tiež rozhodla do podnikov oveľa viac investovať. Nezanedbateľné možnosti finančnej pomoci ponúka program InvestEU, ktorý podporuje investície, inovácie a vytváranie pracovných miest v Európskej únii v rokoch 2021 až 2027. V oblasti malých a stredných podnikov program ponúka prístup k financiám osobitne určeným pre tieto podniky. Na regionálnej úrovni ponúkajú viac príležitostí európske štrukturálne a investičné fondy. Pozornosť, ktorú venujeme malým a stredným podnikom, ide ruka v ruke s pozornosťou, ktorú venujeme súčasným, ako aj budúcim pracovným miestam v Európskej únii. Ak sa chcete dozvedieť viac o prostriedkoch Európskej únie, ktoré máte k dispozícii a ktoré vám môžu pomôcť pri rozvoji vášho podnikania, môžete sa obrátiť na najbližšie informačné centrum Europe Direct. Počúvali ste podcast o tom, ako uvoľniť potenciál malých a stredných podnikov v Európskej únii. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Känner du någon som har ett eget företag? Då känner du säkert till att det inte alltid är någon lätt uppgift. Små och medelstora företag utgör 99% av alla företag i EU. Dessa företag, som bagerier, frisörsalonger, blombutiker och bokhandlar, är kärnan i EUs ekonomi. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet går vi in på hur EU stödjer små och medelstora företag. Små och medelstora företag utgör 99% av alla företag i EU. Sammantaget har de över 100 miljoner anställda och bidrar med över hälften av EUs bruttonationalprodukt. Men dessa företag stöter ofta på problem som hotar deras överlevnad. Konkurrensen från stora företag, den byråkratiska djungeln och utmaningarna på världsmarknaden kan vara svåra att hantera för mindre företag. Det är här som EU kommer in i bilden. EU vet mycket väl hur viktiga de små och medelstora företagen är för att invånarna ska ha arbete och för innovationen och den ekonomiska tillväxten. Därför stödjer EU aktivt företagarna som håller ekonomin igång. Men hur går det till i praktiken? Det ska vi titta på nu. EU-kommissionen vill att Europa ska vara en attraktiv plats att driva företag på. Och därför lanserade man en ny strategi för små och medelstora företag 2020. Strategin fungerar som stöd för företag av alla storlekar, allt från innovativa uppstartsföretag till traditionella hantverkare. Tanken är att strategin ska undanröja hinder för näringslivet, förbättra integreringen av digital teknik i arbetet och se till att vi går över till hållbara affärsmodeller. Strategin genomförs i flera olika stödprogram. Ett av dem är det så kallade Enterprise Europe-nätverket. Om du driver ett företag är du aldrig ensam. Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att nå sin fulla potential internationellt. Nätverket är aktivt i över 40 länder i världen och drar till sig experter från organisationer som deltar och som är kända för att ge support av toppkvalitet till näringslivet. Målet är att du som småföretagare ska få information, råd och hjälp, oavsett om du är ny företagare eller väletablerad. Nätverket hjälper dig att få tillgång till EU-program och EU-finansiering, att hitta nya lösningar med förnybar energi och att ta vara på nya affärsmöjligheter. Gå in på Enterprise Europe Networks hemsida och läs mer. Om du funderar på att starta företag eller nyligen gjort det, kan Erasmus-programmet för unga företagare ge dig mer erfarenhet och hjälp att utveckla dina idéer genom att åka utomlands och praktisera på ett litet eller medelstort företag och få hjälp av en erfaren företagare där. Det är ett samarbete som kan gynna båda två. Ni lär er av varandra och får en bättre förståelse för europeiska marknader, affärspartner och olika sätt att driva företag. I över 30 år har EUs inre marknad varit kärnan i EU-samarbetet. Den gör att EU-medborgare kan bo, arbeta och resa fritt i alla EU-länder. Den inre marknaden ger också företagen stora fördelar. Rättslig stabilitet och tillgång till marknader, finansiella tjänster, investeringsmöjligheter och bidrag. I själva verket är den ett språngbräde för EU-företag. Särskilt under coronapandemin blev det tydligt hur viktig en välfungerande inre marknad är för motståndskraften i vår ekonomi. För att få reda på mer kan du lyssna på podden 30 år med EUs inre marknad, framgångar och framtida utmaningar på Europarl Radio eller Spotify. Pandemin visade också att den inre marknaden kan bli ännu bättre på många områden. För att den ska bli det ska 1 miljard euro öronmärkas för EUs så kallade inre marknadsprogram mellan 2021 och 2027. Det ska förbättra konkurrenskraften och hållbarheten för små och medelstora företag som en del av återhämtningsarbetet efter coronakrisen. EU har också beslutat att investera mycket mer i näringslivet. Fonden InvestEU erbjuder betydande finansieringsmöjligheter för investeringar, innovation och jobbskapande i EU mellan 2021 och 2027. En viss del av fondens medel är avsedda specifikt för mindre företag. På regional nivå finns det europeiska struktur- och investeringsfonder som erbjuder ännu fler möjligheter. Arbetet för att hjälpa dig som småföretagare går hand i hand med att behålla de arbetstillfällen vi har och samtidigt skapa nya. Kontakta ditt närmaste Europa Direkt-kontor så får du reda på mer om hur EU kan hjälpa dig och ditt företag att blomstra. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Lux, il premio cinematografico europeo dall'udienza, il 2027. Il Hammers Films finalisti al premio Lux dall'udienza, il 2027, Uma, Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender o Sentimental Value.
2: Christie huwa film drammatiku miktub u dirett mill-produttur tal-films u l-fotografu Irlandiż Brendan Canty. Christie u Shane żewġ aħwa li nqataw minn ma' xulxin wara li kellhom tfulija diffiċli fis-sistema tal-fostering f'daqa waħda jsibu ruhom jgħixu taħt l-istess saqaf. Issa jridu jirrikkonċiljaw mal-passat tagħhom fil-waqt li Christie jiddeċiedi x'se jagħmel dwar il-futur tiegħu.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't
8: you? I am, yeah. Christie.
2: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-75 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali Cinematografiku ta' Berlin, magħruf bħala l-Berlinale, u rebaħ il-Grand Prix fis-sezzjoni Generation 14+, li hija ffukata fuq iż-żgħażagħ. Il-film rebaħ ukoll il-premju għall-aqwa film Irlandiż fil-Galway Film Fla fl-Ulju 2025.
5: Def huwa film drammatiku Spanjol tal-2025 miktub u dirett minn Eva Libertad. Dan il-film jibni fuq film qasir tal-istess isem li kien ġen nominat għall-premju Goya fl-2023. Angela hija mara tqila li għandha problemi ta' nuqqas ta' smigħ u li tgħix f'żona rurali f'Spanja ma' sieħeb tagħha Hector li jisma'. Itqalat anqal fija ċerti ansjetajiet dwar it-trobbija u l-abilta tagħha biex tikkomunika ma' binta. It-twelidta binta twassal għall-kriżi għall-koppja, peress li Angela trid tinnaviga t-trobbija ta' binta f'dinja li ma tipprovdix għall-ħtiġijiet tagħha.
9: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
5: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-75 edizzjoni tal-Berlinale fejn rebaħ il-premju Panorama Audience għall-aqwa film u l-aqwa premju moti mill-Konfederazzjoni Internazzjonali tal-Ċinema tal-Arti u l-Essej.
2: It Was Just an Accident huwa thriller tal-2025 miktub u dirett mid-direttur Iranjan Jafar Panahi. Il-film huwa co-produzzjoni bejn l-Iran, Franza u l-Lussemburgu. Fis-satra tal-lejl tasal karozza bil-ħsara fil-garax tal-mekkanik Vahid. Huwa jisma' xi ħaġa li twasslu biex jemmen li s-sewwieq ta' din il-karozza huwa l-uffiċjal tal-gvern li kien itturturah. Peress li qatt ma jkun rawiċċu ma jkunx ċert jekk huwa xhu.
10: Migam dużejn dawru hija xagħat żjad bi dekarix saħħte.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
10: تا کی باید منتظر باشین
11: تا وقتی که بهوش بیاد
10: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
12: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
10: نه بابا
2: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-kompetizzjoni ewlenija fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes fejn rebaħ il-Palm d'Or.
5: Love Me Tender huwa film drammatiku Franċiż miktub u dirett minn Anna Cazenave Cambé. Clémence Marra li ila separata minn ma' żewġa Laurent għal diversi snin, għandha l-kussodja konġunta ta' Benon Paul. Madankollu, wara li tibda relazzjoni ġdida ma' Sara, Laurent jipprova jxekker lil Clémence milli jkollha kuntatt ma' Benon.
13: Il a un peu y aller comme ça?
14: Bah oui, comme ça.
13: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
14: Simon Bobby, Simon B.
5: Il-film iddebutta fuq livell dinji fis-sezzjoni Uncertain Regard fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes, fejn ġie nominat ukoll għall-Premju Queer Palm.
2: Sentimental Value huwa film kummedja drammatika li ġie dirett mill-produttur Daniż Norveċiż tal-films, Joachim Trier. Wara l-mewt ta' omhom, l-aħwa Nora u Agnes iridu jaffaċċjaw lill-missierhom Gustav. Direttur tal-films li xi darba kien rinomat u li kien abbandunhom meta kienu tfal. Nora llum il-ġurnata hija attriċi tal-palk ambizzjuża, war li ħadet triq differenti minn dik ta' Agnes li għażlet ħajja tal-familja aktar konvenzjonali. Bit-tama li jerġa' jagħti spinta lill-karriera tiegħu, Gustav qed jippjana film ibbażat fuq il-ħajja traġika ta' ommu stess li kienet imsawra mit-trawma ta' żmien il-gwerra. Wara li Nora tirrifjuta li tieħu r-rwol ewlieni tal-film, Gustav jażel stilla ta' Hollywood minn flok. Hekk kif jibda l-ġbid tal-film, Gustav jipprova jirkupra l-legat professjonali tiegħu. Imma kapaċi jsewwi r-relazzjoni mxaqqa li għandu ma' wliedu.
15: Ma' rikjar frawridna me sogħi, jatrogħu għadha minn... Ja, ma' viset proġekt.
16: Vad sa du?
15: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
16: Vilket projekt då?
15: Det har han snackat med dig om.
16: Min film? Den han skrev till mig?
15: Ja, den du ville spela i.
2: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-kompetizzjoni ewlenija tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes tal-2025 fejn irċieva akklamazzjoni mifruxa u rebaħ il-Grand Prix. Il-film intażel bħala l-intrata Norveġiża għall-aqwa film internazzjonali fit-98 edizzjoni tal-Academy Awards.
5: Il-ħames films finalisti intażlu minn ġurija magħmula minn esperti tal-films minn madwar l-Ewropa. Dawn jinħatru kull sena minn koordinaturi mill-Kumitat tal-Parlament għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Il-films li ġew innominati għall-Premju Lux tal-Udjenza jintwerew fiċ-ċinemas madwar l-Unjoni Ewropea. Il-persuni li jmorru jarawhom jistgħu jikklassifikaw il-films minn ħames stilel permezz tal-pjattaforma ta' klassifikazzjoni tal-Premju Lux. Ir-rebbieħ jintażel b'mod konġunt mill-klassifikazzjonijiet tal-membri tal-pubbliku u l-membri tal-Parlament Ewropew. Il-klassifikazzjonijiet ta' kull grupp se jammontaw għal 50% tal-riżultat. Il-film rebbieħ se jitħabbar f'April f'ċerimonja speċjali organizzata fil-Parlament Ewropew.
2: Lux, il-Premju Cinematografiku Ewropew tal-Udjenza, jitfa dawl fuq films li jitrattaw temi soċjali u politiċi, u għandu lan li jqajjem kuxjenza dwar kwestjonijiet soċjali, politiċi u kulturali fl-Ewropa. Is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew ittraduċa u sottotitola il-ħames films nominati kollha bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għal persuni neqsin mis-smih u b'diffikultajiet ta' smih. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
17: Aċċede De Gasperi era un viżjonarju, ma la sua viżjone non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
18: Con queste parole la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
19: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La Storia e i Fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
18: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
19: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
17: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
18: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'Impero Austro-Ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
19: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
18: Negli anni 20 Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
19: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
18: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla Conferenza di Pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
20: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
19: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
17: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
18: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
19: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
18: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
1: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
18: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
1: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
18: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
17: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
19: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
21: Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo parlament? Ste pomislili na Evropski parlament ali na svoj nacionalni parlament? Poglejmo, kakšna je pravzaprav razlika med obima in kako Evropski parlament sodeluje z nacionalnimi parlamenti. Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji je bila prvič opredeljena z Lizbonsko pogodbo leta 2007. Delovanje nacionalnih parlamentov je bolj razvejeno, kot bi si morda mislili. Pregledajo lahko denimo osnutke evropske zakonodaje, da bi ugotovili, ali je skladna z načelom subsidiarnosti. To načelo pravi, da uniji ni treba posredovati, kadar lahko države članice zadevo učinkovito uredijo same, bodi si na državni, regionalni ali lokalni ravni. Unija želi na ta način zagotoviti, da bo zakonodaja upoštevala potrebe državljanov posameznih držav članic. Evropski parlament in nacionalni parlamenti si skupaj prizadevajo za učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje v Uniji. To sodelovanje je raznoliko. Predsedniki nacionalnih parlamentov se med drugim vsako leto srečajo s predsednikom Evropskega parlamenta. Za vprašanja o odnosih z nacionalnimi parlamenti je pristojna konferenca predsednikov Evropskega parlamenta. To sestavljajo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin, pa tudi predstavnik samostojnih poslancev, ki nima glasovalne pravice. Medparlamentarno sodelovanje pa poteka v okviru še ene konference, in sicer konference odborov parlamentov za zadeve Unije. To konferenco sestavljajo evropski poslanci in člani odborov nacionalnih parlamentov, specializiranih za evropske zadeve, ki se redno sestajajo. Cilj te konference je spodbuditi razpravo med poslanci nacionalnih parlamentov o aktualnih evropskih zadevah in vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Na konferenci se lahko sprejmejo sklepi in prispevki, ki pa za nacionalne parlamente niso zavezujoči. Srečanja potekajo dvakrat letno, nacionalni parlamenti in Evropski parlament pa se jih udeležijo z delegacijo največ 6 poslancev. Kot opazovalci lahko sodelujejo tudi parlamenti držav kandidatk za članstvo v Uniji in drugi evropski nacionalni parlamenti, kot je Ukrajinska vrhovna rada. Evropski parlament ima tudi direktorat za odnose z nacionalnimi parlamenti, ki deluje kot informacijski center in nudi podatke o nacionalnih parlamentih. Evropski parlament zastopa v upravnih mrežah medparlamentarnega sodelovanja. Vodi odnose s predstavniki nacionalnih parlamentov v Bruslju in vzdržuje tesne stike z njihovimi upravami. Objavlja tudi letno poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti držav članic Unije. Poročilo vsebuje pregled vseh medparlamentarnih dejavnosti in sodelovanja med različnimi parlamenti v državah članicah. Evropski parlament dejavno podpira 2 pomembni mreži, ki olajšujeta sodelovanje med različnimi parlamenti. Prva je mreža za medparlamentarno izmenjavo informacij o Evropski uniji. Vključuje platformo za izmenjavo informacij in dokumentov o Uniji med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Druga je Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo. Ta deluje kot kanal za pošiljanje zahtev po informacijah, kadar želi nacionalni parlament izvedeti več o praksah in politikah drugih evropskih držav. Evropski parlament tesno sodeluje z nacionalnimi parlamenti držav članic, kar omogoča uspešno delovanje Unije in upoštevanje potreb državljanov.